0: would like to wish everybody a very happy new year.
1: Et la bonne année.
2: Buon anno.
3: Año nuevo.
4: Sok szerencsét és boldog új évet.
1: Szkasztni nový rok.
4: Do siego roku.
5: La multa, noroc și sănătate.
6: С Новым годом!
5: Got nyt år.
1: Cine nome detto cos'è?